tansah ngrembaka. Prasutresna hanyeng kuyung kanthi nyekar